köztetek. Mindent, mindent, mint voltam, végképp felejtsetek. Mert én nem is léteztem, nem jártam közöttetek.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Élekbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék hat turbináját, a három korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Egészben lenyel, de nem érzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem

0: Dürmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Vasárnaptól fokozatosan visszakapcsolhatják a paksi erőmű leállított blokkjait. 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott az iváncsaiak ugyár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről vagy a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyert megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzem részben. Azonnali hatálya a szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a New Land Médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 millió forintos megtakarítást jelent.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Élekbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: EpiPen injekciókat vásárolnának a jótékonysági fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltó tábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
2: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
1: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját. A bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvapácskát. A bíborfehér tejfölös muszalappal készül, amelyet ropogós, réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és muszalapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tisler Móni vezette mintegy fél órás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő énekszó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk és víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be. Napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kész tárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
0: Sporthírek.
1: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a Görmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőr főtörzászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Görmendi napok rendezvény sorozat. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyű zene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A Görmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programokig kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a görmendieknek és a városnak. Vendégeinek.
1: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics és zenekara lép fel, szombaton pedig Szalafőre költözik a köztivál, Sőjé Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
3: Szombati nap Szalafőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
1: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az őrségben. Kékesi Gábor görmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a Görmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20:30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MT-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyreapadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Kanyöbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
0: Sporthírek.
1: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Ráthangolva. Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello lányok, minket izgat, hogyha néztek. Oh hello lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek.
1: Yo! Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: pénzek.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: EpiPeninek ciókat vásárolnának a jótékonysági fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltó tábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
5: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tárca tűzoltás sem maradhatott el.
4: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvapácskát. A bíborfehér tejfölös musz alappal készül, amelyet ropogós, réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és musz alapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tisler Móni vezette mintegy fél órás programra elsősorban a három év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség Díjas Ringató programon élő ének, szó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk és víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A hivatjukat jelenleg szervizelik. A rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be. Napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kész tárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
3: Sporthírek.
4: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Áthangolva.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked

0: Melyik a kedvenced?
1: A málna.
0: És melyik a legízesebb?
1: A szamóca.
0: És melegben a legjobb szomjoltó?
1: A citrusmix.
0: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei. A családi szörp.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Pera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek sattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet, hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőrfőtörzszászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Körmendi Napok rendezvény sorozat. Pogács Mónika információi következnek.
7: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyű zene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A körmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programokig kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a város vendégeinek.
6: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics zenekara lép fel, szombaton pedig Szalafőre költözik a köztivál, Sőjé Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
8: Szombati nap Szalafőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj, valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
6: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az Őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a körmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20 óra 30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
5: Sporthírek.
6: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
5: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Reklámot hallottak.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

szakít, de mégis összetart. Nem ígérek visszatérést, se majd egyszer féle szót. Az, aki szeret, az tudja jól,

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: EpiPen injekciókat vásárolnának a Jótékonysági Fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltótábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta a Balog Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
2: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
1: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvafácskát. A bíborfehér tejfölös muszalappal készül, amelyet ropogós réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és musz alapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tisler Móni vezette mintegy félórás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő ének, szó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk is víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be. Napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kész tárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
0: Sporthírek.
1: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata a címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Három nap az Őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM, rád hangolva.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem.

0: KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenét.

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a Görmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőr főtörzászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Görmendi napok rendezvény sorozat. Pogács Mónika információi következnek.
5: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyű zene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A Görmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programokig kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a görmendieknek és a városnak. Vendégeinek.
4: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétvédország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics és zenekara lép fel, szombaton pedig Szalapőre költözik a köztivál. Sülyi Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityer Szeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
6: Szombati nap Szalapőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
4: A 25. Hétvédország vasárnapig tart az őrségben. Kékesi Gábor görmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a Görmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20:30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
3: Sporthírek.
4: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: A iskola

0: Akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: EpiPen injekciókat vásárolnának a Jótékonysági Fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltó tábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
4: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
3: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvapácskát. A bíbor fehér tejfölös musz alappal készül, amelyet ropogós, réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és musz alapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tisler Móni vezette mintegy fél órás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő énekszó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk és víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, Napkelt előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a svábhegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kész tárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
1: Sporthírek.
3: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata a címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Ha én már nem mondom, ki lesz majd, hogy mondja.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló

0: Szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőr főtörzászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Körmendi Napok rendezvény sorozat. Pogács Mónika információi következnek.
1: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyűzene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A Körmendi Napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programokig kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a városnak. Vendégeinek.
0: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics és zenekara lép fel, szombaton pedig Szalapőre költözik a köztivál, Sőjé Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
2: Szombati nap Szalapőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Vaselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
0: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész Egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a Körmendi Napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az Egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20:30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor két kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
3: Sporthírek.
0: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az évfőversenyén.
3: Időjárás jelentés.
0: Ma az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, délután 33 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Bár már augusztus második felében járunk, az igazi nyári hangulat továbbra is itt van körben, de méghozzá Muse Fun and Wellness Parkban találjuk meg különböző élményprogramokkal, zenés esti eseményekkel és nyilván sok akcióval, így lesz ez ezúttal is, kérdezem Dercsény Orsi programigazgatót.
2: A következő hét a szerencséről szól majd. Ha valaki a wellness recepción legalább 10 000 forint értékben vásárol, megpörgetheti a szerencse kereket. A keréken különféle kedvezménykuponok várják a vendégeket, amelyek közül több akár azonnal fel is használható. Tehát a jelszó: vásárolj, pörges és nyerj!
1: Ha jól látom, ezúttal is minden napra jut valami program, kezdjük a hétfővel.
2: Délután 3 órakor habpartival várjuk a vendégeket. Kedden este 6 órától trióga Dakos Solymosi Anikóval. Szerdán este 8:30-kor ismét kertmozizunk a Laterazzán. Ezúttal a La Dolce Villa című romantikus vígjátékot vetítjük. Csütörtökön délután 3 órától Kökény Lali gondoskodik a jó hangulatról a medencénél. Zene, víz, napsütés és igazi nyári életérzés. Ennél jobb délutáni programot nehéz lenne elképzelni.
1: A hétköznapok után a hétvége is rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
2: Sőt, talán még mozgalmasabb. Szombaton 9 órakor jógával kezdjük a napot, és darts focival is készülünk. Este 8:30-től különleges poolmozi várja a vendégeket a medencénél. Kényelmes vízi fotelekből nézhetik vendégeink a filmet. Majd utána indul a nyár egyik utolsó nagy esti poolpartia is. DJ Matteo egészen éjfél utánig szolgáltatja a zenét. A poolbar, a lunchbar és a wellnessbar is italakciókkal várja a vendégeit.
1: Érdemes tehát egészen augusztus végéig kihasználni a lehetőséget, hiszen a Muse-ban a nyári hangulat garantált.
2: Igen, így van. Töltsük meg élményekkel a nyár utolsó napjait a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: EpiPen injekciókat vásárolnának a Jótékonysági Fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségében.

0: Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltó tábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
1: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
0: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvapácskát. A bíborfehér tejfölös muszalappal készül, amelyet ropogós réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvapácska fahéjas tejcsokoládé és muszalapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tischler Móni vezette mintegy fél órás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő énekszó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk és víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be. Napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kész tárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
2: Sporthírek.
0: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata a címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
2: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a Körmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőrfőtörzászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Körmendi napok rendezvény sorozat. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvar

0: során habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány Kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyűzene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A körmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programokig kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a város vendégeinek.
1: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics és zenekara lép fel, szombaton pedig Szalapőre költözik a fesztivál. Sőyi Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
2: Szombati nap Szalapőn játszódik, lesz Beres István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj, valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
1: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a körmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20 óra 30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Karnyöbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
3: Sporthírek.
1: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
3: Időjárás jelentés.
1: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradt.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: EpiPen injekciókat vásárolnának a Jótékonysági Fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltótábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
2: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem, hiszen voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
1: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukor

0: Tormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvafácskát. A bíbor fehér tejfölös musz alappal készül, amelyet ropogós réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és musz alapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tisler Móni vezette mintegy fél órás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő énekszó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk és víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be. Napkelt előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kéztárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
1: Sporthírek.
0: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata a címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani. Nem félek, ez véd meg.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőr főtörzászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Körmendi Napok rendezvénysorozat. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyűzene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A körmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programokig kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a város vendégeinek.
1: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics zenekara lép fel, szombaton pedig

0: Alapfőre költözik a köztivál, Sülyi Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
1: Szombati nap Szalasön játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
0: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az Őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a körmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20 óra 30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
2: Sporthírek.
0: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
2: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erő széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Thank you.

99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: EpiPen injekciókat vásárolnának a Jótékonysági Fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltótábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
2: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
1: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvapácskát. A bíborfehér tejfölös muszalappal készül, amelyet ropogós réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és muszalapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tischler Móni vezette mintegy fél órás programra elsősorban a három év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő énekszó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget

0: elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúztak, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csötörés miatt azonban a szivattyúk és víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be. Napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kész tárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
1: Sporthírek.
0: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata a címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időben...

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este a pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőr főtörzászlósnak, a Vasvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Körmendi Napok rendezvénysorozat. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyűzene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A körmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programok kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a város vendégeinek.
1: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics zenekara lép fel, szombaton pedig Szalapőre költözik a köztivál, Sőjé Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityer Szeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
3: Szombati nap Szalapőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
1: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a körmendi napok.

0: Tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az Egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20 óra 30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-Öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
1: Sporthírek.
0: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

esgő, íze a számban, egy szexbomba ég.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: EpiPen injekciókat vásárolnának a Jótékonysági Fórum szervezői. Több tűzoltótábort is szerveztek gyerekeknek. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltó tábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balog Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
2: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tárcatűzoltás sem maradhatott el.
1: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvafácskát. A bíborfehér tejfölös musz alappal készül, amelyet ropogós, réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és musz alapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tisler Móni vezette mintegy fél órás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő ének, szó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban

0: Van a szivattyúk és víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő, az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelt előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kéztárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
1: Sporthírek.
0: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions in waters are rising.

99.8. Görmend FM. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a Körmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőr alezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőr főtörzászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Körmendi napok rendezvény sorozat. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyű zene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A Körmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programok kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a város vendégeinek.
1: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics és zenekara lép fel, szombaton pedig Szalapfőre költözik a köztivál. Sülyi Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
3: Szombati nap Szalapfőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
1: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a Körmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20:30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor két kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban.

0: A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
1: Sporthírek.
0: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
1: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Első alkalommal rendeznek gyermek egészségnapot augusztus 29-én szombaton Körmenden. A 15 és 19 óra között a református közösségi házban tartandó program célja, hogy szakemberek segítségével hívja fel a figyelmet a gyermekek egészségének megőrzésére és a gyakori gyermekegészségügyi problémák megelőzésére. A rendezvényen több szakterület képviselői tartanak rövid előadásokat. Dr. Molnár Judit körmendi tiszti főorvos az allergiáról, dr. Vásárhelyi László háziorvos a gyermekkori diabétesről beszél, Nyári Sarolta gyógymasszőr és gerinc tréner a gerincferdülés típusait ismerteti, dr. Nagy Csilla fogszakorvos pedig a korai fogszabályozás természetes lehetőségeiről tart előadást. Péter Sára a helyes légzésről és annak jótékony hatásairól szól, majd egy meglepetés vendégelőadó is következik, professzor dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos, a Heimpál gyermekkórház vezetője. A program részeként 17.40-től kérdezfelelek és személyes szakmai tanácsadás is várja a résztvevőket. A rendezvény 18 órától szeretetfogadással és tombola sorsolással zárul. A szervezők a gyermekek egészsége iránt érdeklődő szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat és más érdeklődőket is várnak. A részvétel előzetes e-mailes regisztrációhoz kötött, a regisztrációs adomány jegy 4000 forint. A helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek a jegyek. A szervezők közlése szerint a befolyt teljes összeget jótékony célra fordítják, a támogatásból többek közt EpiPen injekciókat szeretnének vásárolni a körmendi iskolák számára. A rendezvényre a nyaris72@gmail.com címre lehet regisztrálni. Az esemény plakátjain telefonszámot is közzétettek, azon is jelentkezni lehet. Ennek a programnak a részleteit ismerhetik meg mai magazinunkban Nyári Sarolta szervező, gyógymasszőr, gerinc tréner segítségével.
1: Egészség és életmód. Egy óra

Első alkalommal rendeznek gyermek egészségnapot augusztus 29-én szombaton Körmenden. A 15 és 19 óra között a református közösségi házban tartandó program célja, hogy szakemberek segítségével hívja fel a figyelmet a gyermekek egészségének megőrzésére és a gyakori gyermekegészségügyi problémák megelőzésére. A rendezvényen több szakterület képviselői tartanak rövid előadásokat. Dr. Molnár Judit körmendi tiszti főorvos az allergiáról, Dr. Vásárhelyi László házi orvos a gyermekkori diabétesről beszél, Nyári Sarolta gyógymasszőr és gerinc tréner a gerincferdülés típusait ismerteti, Dr. Nagy Csilla fogszakorvos pedig a korai fogszabályozás természetes lehetőségeiről tart előadást, Péter Sára a helyes légzésről és annak jótékony hatásairól szól, majd egy meglepetés vendégelőadó is következik, professzor dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos, a Heinpál gyermekkórház vezetője. A program részeként 17:40-től kérdezfelelek és személyes szakmai tanácsadás is várja a résztvevőket. A rendezvény 18 órától szeretetfogadással és tombola sorsolással zárul. A szervezők a gyermekek egészsége iránt érdeklődő szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat és más érdeklődőket is várnak. A részvétel előzetes e-mailes regisztrációhoz kötött, a regisztrációs adomány jegy 4000 forint. A helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek a jegyek. A szervezők közlése szerint a befolyt teljes összeget jótékony célra fordítják, a támogatásból többek közt EpiPen injekciókat szeretnének vásárolni a körmendi iskolák számára. A rendezvényre a nyaris72@gmail.com címre lehet regisztrálni. Az esemény plakátjain telefonszámot is közzétettek, azon is jelentkezni lehet. Ennek a programnak a részleteit ismerhetik meg mai magazinunkban Nyári Sarolta szervező, gyógymasszőr, gerinc tréner segítségével.

0: Nyári Sarolta szervező, gyógymasször és gerinctréner a vendégem, aki egy jövő szombati jótékonysági programról szól, ahol elismert orvosok, egészségügyi szakemberek tartanak előadásokat. A jótékonysági rendezvény bevételéből a körmendi iskolák kapnak EpiPen injekciókat. Nyári Saroltával beszéltünk meg egy interjút, mert már sokan találkozhattak a közösségi médiában azzal, hogy nem csak a masszőri tevékenységével segíti a beteg gerinceket és a beteg testrészeket, hogy újra teljes egészségben legyenek, hanem ismeretterjesztő fórumot szervez most például a gyermekek egészségét érintően. Mit kell tudnunk erről a fórumról?
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat, amiről gyakorlatilag a plakát is szól, tehát megálmodtam az első gyermekegészség napot itt Körmenden, aminek remélem, hogy lesz folytatása évről évről. Bízom abban, hogy nagy érdeklődéssel fognak megjelenni a hallgatók, és ugye itt első körben szülőknek és nagyszülőknek, vagy akár rokonoknak, nagy testvéreknek szól ez a mostani programunk, de talán egy kicsit kezdeném 3 évvel korábbi időpontról, ahonnan úgy elindult bennem egy gondolat, mert ekkor 2023. decemberében voltam a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar szervezésében az első fizioterápiás tematikus napon, aminek a témája a szkoliózis, tehát a gerincfeldőlés kezelésének a kihívásai voltak, és itt neves szakemberek az idiopátiás szkoliózis, tehát az ismeretlen eredetű gerincfeldőlés aktuális kezelési trendjeiről, terápiás kihívásairól és azok megoldásairól, újdonságairól beszéltek. És igazából itt indult el bennem egy gondolat, ami aztán tervé szövődött, aztán már álommá, tehát mondhatom azt, hogy nem hagyott nyugodni, így 3 éven keresztül ez így lappangolt bennem, még nem, idén áprilisban kaptam egy meghívást Becsehelyre, ez Zala megyében van egyébként, itt éltem korábban, és az ottani gyermekorvostól kaptam egy felkérést, dr. Gyetvai Andrea, és felkért arra, hogy legyek előadója az általa szervezett programnak, ami egyébként spontán egészségnappal indult, de itt én kértem a lehetőséget, hogy a gyermek és a gyermekkorú gerincbetegségekről beszélhessek. És azt láttuk, hogy a hallgatóság teljes érdeklődését, figyelmét sikerült fenntartanunk, és gyakorlatilag itt egy belső hang megszólalt bennem, szervezd meg Körmenden. És hát ugye itt jó ismerettségem van már évek óta Dengó Melindával, hogy így kölcsönösen támogatjuk egymást, ugye segít nekem a programjaim megszervezésében, én pedig segítek neki a gyermektáboraiban programokkal feltölteni egy-egy gyermektábori napot, és gyakorlatilag április végén, május elején elkezdtük kidolgozni a program.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadást elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják a szervezők. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Nyári Sarolta szervező gyógymasszőr gerinc tréner lesz a vendégem, vele beszélgetek mindenről.
2: Azért még kiemelném Bakler József segítségét is, mert abban támogatott, hogy meghívhassam dr. Nagy Anikó főorvosasszonyt, aki egyben a Heinthal Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató asszonya is. De mindenképpen megemlíteném az általam nagyon tisztelt és szerintem nagyon minőségi előadókat. Ugye jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendi járási tiszti főorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétesről fog beszélni, ugye Judit az allergiáról a mindennapokban, de erről majd egy kicsit később még részletesebben is beszélnék. Aztán dr. Nagy Csilla, ugye a korai fogszabályozás természetes módon témával készül, Péter Sára gyógytornász kolléganő, ő pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól. Akkor ott vagyok ugye én magam, aki gyógymasszőr és genisztréner vagyok, én pedig hát a számomra a legkedvesebb és azt gondolom a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai.
1: Egyébként ennek az időpontja, a kezdési órája mikor lesz és pontosan hol?
2: Tehát 2026. augusztus 29-e szombaton, és 15 órakor kezdődik. Gyakorlatilag maga a program úgy, tehát az előadásokkal körülbelül 17 óra 30-ig fog eltartani, és ezután van lehetőség kérdezfelelekre, illetve szeretett fogadással. Várjuk református egyházközösség, hogy várni itt nagy szeretettel a hallgatókat, és akkor már el is árultam, ugye, hogy a helyszín az a református közösségi ház, ugye itt Körmenden, a Deák Ferenc utca a 20 szám alatt várjuk a jelentkezőket.
1: Mondtad, hogy az allergiával kapcsolatban kiegészítenéd még az előbb elmondottakat.
2: Igen, ugyanis ugye ez az előadás most gyakorlatilag regisztrációs adomány jegy ellenében, tehát 4000 forintot kérünk ezért az előadásért, és a befolyt összeget az gyakorlatilag ennek a teljes bevételét jótékony célra fordítjuk, és többek között az EpiPen injekciók beszerzése a cél a körmendi iskolák számára, ami annyit jelent, hogy 3 általános iskolának vesszük meg az injekciókat, de itt azt is meg kell említenem, hogy ugye itt iskolánként 2 injekcióval készülünk, mivel ezek az EpiPen injekciók, ezek úgy vannak kategorizálva, hogy ugye van az EpiPen junior, ami 30 kilós testsúlyig adható be, és utána ugye egy másik típusú, tehát az általános iskoláknak 2-2 injekcióval készülünk, és akkor ott van még a Kölcsei gimnázium, és a Rázsó szakközépiskola, akik szintén fognak kapni egy-egy

0: Kali Sarolta szervező, gyógymasször és gerinctréner a vendégem, aki egy jövő szombati jótékonysági programról szól, ahol elismert orvosok, egészségügyi szakemberek tartanak előadásokat. A jótékonysági rendezvény bevételéből a körmendi iskolák kapnak EpiPen injekciókat.
1: És hogy miért is ugye ez az injekció, erről azért még ejtenék néhány szót. Ugye egyre több embert érinthet az anafilaxiás reakció, aminek gyakorlatilag ugye a legjellemzőbb tünetei az a bőrviszketés, a csalánkiütés, aztán az ajkak, torkok, nyelvek, kéz, lábak felduzzadása, aztán ugye ezt követheti az inhálás, a hányinger hányás, hasi görcsök és eszméletvesztés. És ugye ezt kiválthatja például egy rovarcsípés, ugye a méhek, darazsak, rovarmarások, de bizonyos ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének is kiválthatják ezeket a súlyos allergiás reakciókat, amik sürgősségi kezelés igényelnek, és hát gyakorlatilag erre való ez az EpiPen injekció, ami egy steril oldalt, előre töltött tollban, sürgősségi, izomba történő injekciózáshoz alkalmazható, és az iskolák vállalták azt, hogy két-két alkalmazott elvégzi az injekciónak a beadásához jogosult tanfolyamot. Tehát gyakorlatilag, mert mind az öt iskola, amit felsoroltam, rendelkezik két felnőttel, akik jogosultak arra, hogy ezeket az EpiPen injekciókat beadják, hogyha úgy értékelik, vagy úgy látják, hogy ez szükséges.
0: Szerinted mi történt a világgal? Ez teljesen sajnos szükségszerű és nagyszerű lesz, hogy a körmendi iskolák rendelkezni fognak ilyen mentőövvel tulajdonképpen, hogy korábban évtizedekkel ezelőtt nem leselkedtek ilyen veszélyek a gyerekekre, és most hirtelen annyira előjött ez is. Tudom, hogy nehezet kérdezek, meg hát ez nem tudom én, ilyen tudományos fórumok se tudnák megválaszolni, de mégis szerinted mi van a világgal?
1: Én igazság szerint azt gondolom, hogy korábban is előfordultak nyilván ilyen esetek, hiszen ha az ember jobban elgondolkodik, vagy így elkezd beszélgetni idősebbekkel, akkor bizony akkor is voltak már emberek, akik mondjuk allergiás reakciót váltottak ki egy darázscsípésre, marásra, és bizony itt ugye ez sajnos elmehetett addig is, hogy ugye nem volt segítség, és ebben az időben még nem voltak ezek az előre gyártott steril oldatok betöltve egy tollban, és bizony ugye ez halálos kimenetelű is volt, ugye ha így akár a század elejére visszatekintünk. Tehát ez nem új dolog, ez volt korábban is. Inkább az ételallergia az, ami azt gondolom, hogy ugye megemelkedett, de nem csak a gyerekek körében, tehát én magam is azt látom, hogy egy 40 éves korom felett, pedig addig aztán tényleg nagyon sok mindent megettem, és meg is ehettem. Egyszer csak egyik napról a másikra allergiás rohamot kaptam a mézre, tehát egy mézestea bevitelével, vagy akár a köményre. Biztos vagyok benne, hogy hát az életmód, egyrészt a felgyorsult életmódunk, de nyilván ez inkább így a felnőtt, stresszesebb életünkben. Hát a gyerekeknél meg talán az élelmiszer minőség az, ami nagyon sokat változott.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Nyári Sarolt a szervező, gyógymasször és gerinctréner a vendégem, aki egy jövő szombati jótékonysági programról szól, ahol elismert orvosok, egészségügyi szakemberek tartanak előadásokat. A jótékonysági rendezvény bevételéből a körmendi iskolák kapnak EpiPen injekciókat. Visszatérve erre a jótékonysági fórumra, tulajdonképpen jól értem, hogy a célja többek közt az is, amit mondtunk a jótékonysági gyűjtés mellett, hogy a gyermekkorban előforduló egészségügyi problémákról szólva a felismerésben, a megelőzésben és a korszerű kezelési lehetőségek bemutatásában egyaránt szerepet vállal?
2: Így van, tehát gyakorlatilag dr. Molnár Judit, ugye így az EpiPen kapcsolatos rövid tájékoztatót fogja elmondani, és hát ő is fog beszélni így az ételallergiáról így a mindennapokban, és ugye dr. Nagy Csilla fogorvosnő szintén, tehát így is íratta ki velünk a témáját, tehát a korai fogszabályozás, és hogy ez hogy lehet a legtermészetesebb módon, és hogy minél korábban legyen ez felismerve. Ezekről nyilván ők fognak majd nagyon szépen beszélni, és ugye ott lesz Vásárhelyi László doktor úr is, akivel szintén abban maradtunk, hogy a gyermekkori cukorbetegség jelei, tehát hogy így szülőként mi az, aminek gyanúsnak kell lenni, mi az, amivel egy kicsit jobban oda tudunk, vagy időben meg tudjuk azt állapítani, hogy most igen, vigyük a gyermekünket egy szakorvoshoz. Az én esetemben ugye a gerincfertőzés típusairól fogok beszélni, de nem csak a típusairól, hanem azon belül ugye például a törzs ortézisekről, a korzetekről is, mert ez is szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, és a gyermekünknek is majd tudjuk ezt szépen elmondani, hogy miből készül, mennyi időt kell elviselni, meg hát ugye majd mentálisan ezeket a gyerekeket azért nagyon erősen támogatni kell abban, hogy bírják ki ezt a néhány évet, amíg ezt a fűzőt használniuk kell. Akkor szó lesz ugye a korzetek hordási idejéről, akkor szó lesz arról, hogy például a srottornának milyen alapelvei vannak, ugye ez egy speciális gyógytorna a strukturális gerincfedülés esetében, és akkor itt ugye azt is mondtam, hogy hát többfajta gerincfertőzés van a funkcionális, a strukturális, erről majd ott részletesen fogok beszélni, és hát ugye a gerincfertőzés súlyosságáról is fogok beszélni, amit ugye bizonyos szögbe vagy fok mérésével határoznak meg, és ennek is van például 4 fő kategóriája.
1: Nagyon érdekesnek ígérkezik, tényleg nagyon tartalmas dolog, jól átgondolt program, ahogy elmondtad. Ebbe a református közösségi ház termébe egyébként mekkora befogadó képessége?
2: Hát én abban maradtam a lelkész úrunkkal, Kamondi Péterrel, hogy ez igazából még egy kicsit átgondoljuk. Meglátjuk, hogy az utolsó pillanatban, tehát jövő héten hol fog tartani a jelentkezők létszáma, hogyha esetleg úgy ítéljük meg, hogy nagyon meleg lesz, mert hogy ott nincs légkondicionálás, csak ventilátorok vannak, akkor, és ugye esetleg tényleg sokan lennénk, tehát ilyen 50 fő feletti létszáma, akkor nagy valószínűséggel onnan ugye akkor elirányítunk mindenkit majd a református templomba. Mert ott ugye nyilván egy templom hűvösebb, kényelmesebben elférnek akkor a hallgatók is, de mindenképpen a református közösségi háznak szerepe lesz, mert hát nyilván, ha többen vagyunk, akkor nagyobb helyre lesz szükségünk utána a szeretetfogadáshoz is. Tehát akkor meghagyjuk a közösségi házat egy az egyben a vendéglátás idejére. Ezt majd még menet közben meglátjuk. Ugye ezért itt volna fontos, hogy akit érdekel, és mert érdekel ez az előadás, és mert biztos abban, hogy ott tudna lenni, regisztráljon a megadott e-mail lehetőségen. Most már ugye megadtuk a mobil elérhetőségemet is, úgyhogy ugye ezzel támogatják azt is, hogy mi is egy jó döntést hozzunk, hogy most maradjunk a református közösségi házban, vagy inkább helyezzük át a helyszínt a református templomba.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a részletes beszélgetést, programajánlást, és mi meg igyekszünk gondoskodni arról, hogy mindenki, akit érdekelhet, és a hallgatóik

0: Nyári Sarolt a gyógymasszőr gerinc tréner a vendégem, aki most egy szeptemberben a Paracelsus gyógyszertárban megrendezendő programról is szól röviden. Ismeretterjesztő programot szervez ugyanis szeptember 16-án a körmendi Paracelsus gyógyszertár, ahol Nyári Sarolt a gyógymasszőr gerinc tréner várja az érdeklődőket. A program 19:30-kor kezdődik, és ezúttal ismét a Patika ad otthont a találkozónak. A résztvevők családias hangulatban hallhatnak új információkat, valamint átismételhetik a korábbi alkalmakon megszerzett ismereteiket. A szervezők várják a jelentkezéseket és az előregisztrációt. A részvétel szándéka telefonon jelezhető. Röviden még egy másik fontos információról is beszéljünk, szintén regisztrációhoz kötött, és úgy érzem, nagyon kell igyekezni, mert a te előadásod, amit a Paracelsus gyógyszertárral közösen már tavaly is nagy sikerrel ment a művelődési házban, és most ennek egyfajta ráismétlése lesz, ami majd szeptemberben találkozhat veled a közönség, a hallgatóság, a múlt béli növendékeit?
1: Gyakorlatilag próbálom egy kicsit új megvilágításból elmondani a dolgokat, illetve ugye itt nagyobb hangsúlyt fog kapni a nyaki gerincszakasz és a bálbetegségek. Tehát ugye a tavalyi előadások, ott volt egy általános anatómiai ismeret, ugye az első alkalommal, ahol a teljes gerincet érintettük, nyilván a nyaki gerincszakasz. Ez a része most úgymond, aki ott volt, és most ismét eljön erre az előadásra, neki már nem lesz újdonság, de én azt gondolom, hogy ez a pici ismétlés megengedhető, és hát ugye itt nem csak elméleti előadás lesz, hanem gyakorlati bemutatót is szeretnék tartani, és hát ugye a legfontosabb technikákat bemutatni, hogy lehet azon segíteni, hogy jobban érezzük magunkat este, miután 8-10 órát előre tartott fejjel ültünk a monitor előtt esetleg.
0: Köszönöm szépen Nyári Saroltának ezt az interjút, és akkor tényleg kívánom, hogy találkozzon a te tudásod, tudásátadásod mindezen a gyermekek egészségét érintő fórumon, mind a másik szeptemberi fórumon, erre a tudásra éhes közönséggel is, ezzel is az egészséget szolgálhassuk.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és várom mindenkit sok szeretettel, kérem akkor regisztráljanak. Köszönöm.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: EpiPeninek ciókat vásárolnának a jótékonysági fórum szervezői. Több tűzoltó

0: várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltó tábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
1: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltó táborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
0: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvapácskát. A bíborfehér tejfölös muszalappal készül, amelyet ropogós réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és muszalapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tisler Móni vezette mintegy félórás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő énekszó, hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták, és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk is víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kész tárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek.
2: Sporthírek.
0: Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata a címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak.

0: és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre, félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér, mi van, ha nem jössz vissza, nem látlak túl sok a rózsa.

hajamat, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félek.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szír ma.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi rendvédelmi dolgozókat is elismertek. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. Kedvező tapasztalatokkal zárultak az ellenőrzések a Sziget Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőr alezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőr főtörzászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztály

0: Kintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a szabad téren folytatódnak, 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet a zenekar repertoárján. A magyar könnyűzene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A körmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programok kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a város vendégeinek.
1: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi Hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics és zenekara lép fel, szombaton pedig Szalapőre költözik a köztivál. Sülyi Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
2: Szombati nap Szalapőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéké a fényfestés hatására.
1: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a körmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vizeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20 óra 30-ig látogatható. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek.
3: Sporthírek.
1: 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
3: Időjárás jelentés.
1: Pénteken gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, ezeken a tájakon helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik majd élénk erős széllökések, napközben 31 fokra van kilátás.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Yeah. És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
5: A zene az marha jó.
4: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha

0: nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádió műsor a felvilágosult dobhártyákért.
1: Hölgyek, urak, Fülpiszka klasszik, olyan dalok szólnak kizárólag a Fülpiszkába, amit vagy már régen hallgattunk, vagy nagyon szeretünk. Én Lőrinc Attila vagyok, és mutatom például a Magashegyi Underground egyik remekét. Zenél a 30Y. Arra

0: vissza, hogyan mehetnél.
1: És Dévával is kalandozunk.
2: Rádió műsor a tisztán hallásért.
1: Elsőként már a Zsagár zenél, ez a Wings of Love, aztán jön az Anata Wawatashi. Jó rádiózást, tartalmas feltöltődést kívánok!
3: Fokus szem,

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Lőrinc Johanna Sár vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apádban nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor.
2: Magas egy underground-dal haladunk tovább, ez a szívtakarítás, aztán azt tanácsolják Biborkáék, hogy fesújvásznakat, és itt lesz még a napfény is.

0: A Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: 30Y-hoz érkeztünk, ez a Pécsi Tánctanár, aztán jön az Arra indulok el, és itt lesz a Haldal is.

0: 168 óra múlva újra megviszkáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, már ennyire találkozunk egy hét múlva, hogy újra jó magyar zenéket hallgassunk. Én Lőrinc Attila vagyok, és most búcsúzom, hogy zenélhessen az óriás. Szól a helyet tudni. Viszontlátásra.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgató.

0: uniós miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal, ami nekem.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. EpiPen injekciókat vásárolnának a körmendi iskolák számára egy fórum szervezői. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a körmendi református közösségi házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Több tűzoltó tábort is szervezett a vasi katasztrófavédelem gyerekeknek a nyár folyamán. Nyilatkozta Balogh Eszter főhadnagy, a vasi szervezet szóvívője, aki hozzátette, a diákok a táborokban hasznos tűzoltási, tűzvédelmi ismereteket szerezhettek, de a játékos programokra is bőve jutott idő.
2: Nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre, amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadások, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el.
1: Körmenden és térségének egy-egy cukrászdájában is megkóstolhatók már az ország tortái. A cukrászdák mától kínálják a 2026-os Magyarország tortáját, a bíborfehért, valamint a Magyarország cukormentes tortája verseny idei győztesét, a szilvapácskát. A bíborfehér tejfölös muszalappal készül, amelyet ropogós réteg, túró és erdei gyümölcselé egészít ki. A cukormentes szilvafácska fahéjas tejcsokoládé és musz alapra épül, dióval és szilvával, így a két torta eltérő ízvilágot kínál. Vasi szakemberek is elismerésben részesültek az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen. Az eseményen összesen 109 rendvédelmi dolgozó kapott elismerést vagy előléptetést. A kimagasló szolgálati tevékenység elismeréseként soron kívül rendőr ezredessé léptették elő Fekete Géza György rendőrrel ezredest, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesét. Rendőrségi tanácsosi címet adományoztak Pasis Csaba címzetes rendőrfőtörzszászlósnak, a Vasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának. Színes programokkal várja a közönséget augusztus 21-én és 22-én is a Körmendi Napok rendezvény sorozat. Pogács Mónika információi következnek.
3: A programok között szabadtéri filmvetítés, habparti, koncert és táncos mulatság is szerepel. Augusztus 21-én pénteken 20:30-tól a Várkerti rendezvénytéren szabadtéri mozivetítést tartanak. A közönség a Papa Pia című romantikus zenés magyar vígjátékot tekintheti meg a szabadtéri vetítésen. Augusztus 22-én szombaton már délután elkezdődnek a programok. 16 órakor a Batthyány kastély udvarán habpartira várják a látogatókat. A programot a Baján Senyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével rendezik meg. Este 18 órakor a Batthyány kastély dísztermében Sinatra estet tartanak Farkas Gábor közreműködésével. A koncertre a belépés díjtalan. A szabadtéri programok este a Szabadság téren folytatódnak. 19 órától a Midlife Crisis ad 3 órás élő koncertet. A zenekar repertoárján a magyar könnyűzene több korszakának ismert dalai szerepelnek, az Illéstől a Halott pénzen át az Omegáig és a Tankcsapdáig. A koncertet 22 órától DJ Radnai műsora követi. A szervezők ígérete szerint a zenéket a közönség hangulatához igazítja. A körmendi napok szombat éjszakáig tartó programja így a mozgóképtől és a kastély kulturális rendezvényeitől egészen a késő esti szabadtéri zenés programokig kínál kiváló kikapcsolódási lehetőséget a körmendieknek és a város vendégeinek.
1: Koncertekkel és különleges őrségi helyszínekkel folytatódik a jubileumi hétrétország. Pénteken az Omega Parkban Boban Markovics zenekara lép fel, szombaton pedig Szalafőre költözik a köztivál, Sőjé Péter főszervezőtől tudjuk, hogy Pityerszeren a népzene és a néptánc mellett látványos fényfestéssel is készülnek.
4: Szombati nap Szalafőn játszódik, lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, fényfestés Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy hagyományos táj valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására.
1: A 25. Hétrétország vasárnapig tart az Őrségben. Kékesi Gábor körmendi szobrászművész egyéb téren című kiállításának megnyitójával kezdődött a körmendi napok. A tárlat különleges alkalom a művész és a helyi közönség számára is, hiszen Kékesi Gábor 13 év után ismét hazai vízeken mutatkozik be önálló kiállítással. Az egyéb téren című kiállítás augusztus 20 után 22-én is hosszabbított nyitvatartással 20 óra 30-ig látogatható. Ringató foglalkozást tartanak pénteken a körmendi várkertben, Magyarország egyik legnagyobb platánfája alatt. A Tischler Móni vezette mintegy félórás programra elsősorban a 3 év alatti kisgyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket, valamint kismamákat várnak. A Magyar Örökség díjas ringató programon élő énekszó hangszeres játék, mondókák és közös játékok segítik a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését, miközben a közös zenei élmény a családok számára is közösségi alkalmat teremt. A résztvevők a foglalkozás végén a hangszereket közelebbről is megismerhetik. Műszaki meghibásodás miatt nem tudott kinyitni hétfőn a vasvári Szentkút fürdő. A hibát egy a gépházban történt éjszakai csőtörés okozta, amely miatt a helyiséget elárasztotta a víz. Zágorhidi Cigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a vizet a tűzoltók kiszivattyúzták és sikerült megtalálni a meghibásodás helyét. A csőtörés miatt azonban a szivattyúk is víz alá kerültek, ezért a fürdőkeringető rendszerét nem tudják újraindítani. A szivattyúkat jelenleg szervizelik, a rövid munkahét viszont nehezíti a javítás gyors elvégzését, de mindent megtesznek azért, hogy minél előbb ismét fogadhassa a vendégeket a fürdő. Az újranyitás időpontjáról majd a közösségi oldalon adnak tájékoztatást. Államfői hivatalába lépett Baka András szerdától. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be. Napkelte előtt egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez elküldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszeri biztonsági előírásoknak. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzéseken. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, de még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset során egy 11 utas szállító 10 méter hosszú jachtba belement egy 10 utas szállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien vízbe estek. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 23-ig a Budai Várban. A szervezők tájékoztatása szerint a programok célja, hogy a közönség ne csupán kéztárgyakon keresztül találkozzon az ország kulturális örökségével, hanem közvetlenül is megismerhesse azokat a mesterségeket és technikákat, amelyek generációról generációra öröklődtek. Az újonc Phoenix Foot Tigrisek csapata a címvédő Falkó KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is, szeptember 26 szombat, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá. 8 magyar öttusázó vesz részt augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Bianca és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott. A két politikai oldal szembenállás

0: és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

szava. Az ajtól messze ott vagyok, ahol a szív már nem rohan. A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szavam, és a

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5